0: Outdoor Ritmix Humor.
1: Kaidu. Kaidu Maidu. Ma pju Kaidu. Kaidukese kene.
2: Mis on?
1: Kaidukene.
3: Kait. Kait. Kait. Nii imelik, noh. Enne oli Tiit ju. 10 aastat oli Tiit. Nüüd on Kait. Kait. Kaidukene.
1: Kaidukene.
3: Kait.
1: Kaidu, Maidu, Pait.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.